0: A 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene.
0: Fülig zene.

0: Fun FM Rádió.
1: FM 87.6. Csíkszereda.
0: Fülig zene.
2: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene. Fun.

0: back to the hits. It's faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene! Csak zene!

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
1: Reklámot hallottak. Hello, darkness, my old friend.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tábláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyaiskert.ro oldalán.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Reklámot hallottak. Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja.
1: Hatlám, hogy itt a hétvége. Húzd el két napra vége.
0: A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
3: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil H gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil H féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben az 1 kg-os 6% zsírtartalmú Pilosz friss tehén túró 12 lej 49 bani. A 145 g-os Nixeton halfilé extra szűz olívaolajban 2 vásárlása esetén darabonként 6 lej, és az áfonya 500 g-os kiszerelésben 24 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti

0: a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
1: Egy vásárlás, ami most többet ér. Ha március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében, nyerhet. Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Reklámot hallottak.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Páfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

Őtől fülig Fan FM. FM 87.6.

billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele elmennék.

0: figyelje jobban, ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.
4: Ásókapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs?

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.
0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fun FM.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Egy vásárlás, ami most többet ér. Ha március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében, nyerhet. Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grill partihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
4: Fültől Fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.
5: Fun FM Rádió.
6: Fun FM Rádió.
5: Fültől fülig.

sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: sajtótájékoztatót.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.
2: Fülig

Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja?
1: Látom, hogy itt a hétvége. Húzd el két napra vége.
0: A hétvége a slágereké.
2: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Hackó, te milyen jó festesz!
2: Vakolok főnök, de kösz!
1: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándék alapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándék alapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
6: Reklámot hallottak. Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik.
2: A remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene.
2: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Reklámot hallottak. Fun

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: toast for life.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Mackó, te milyen jól festesz?
3: Vakolok főnök, de kösz.
2: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
3: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
1: Reklámot hallottak. Fun FM Rádió.
4: Fülig zene.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel. Egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.

0: és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
4: Reklámot hallottak!

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.
0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor.

hanglemez tárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
1: Reklámot hallottak.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja?
1: Látlám, hogy itt a hétvége. Húzd el két napra vége.
0: A hétvége a slágereké.
2: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: a 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: szevasz!
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
3: Reklámot hallottak.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our music.
0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió.

a 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare următoarea generație UE finanțat de Uniunea Europeană.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.
5: Mindent a fülnek. FM 87.6, Csíkszereda, Fan FM.

0: Info. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Reklámot hallottak.
3: Fültől fülig Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még új dallam, hát ez micsoda.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csuk.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja? A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.

Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFM Fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene.
2: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig szerek.

0: Útinfó.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

Kettőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM Fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében Günther Otto válogatásában.
1: A Dire Straits egy brit rock együttes volt, amelyet Mark Knopfler énekes-gitáros alapított 1977-ben. Bár az együttes a punk rock fénykorában alakult, mégis a klasszikus rockzene keretein belül működtek. Olyan lecsupaszított hangzással, mely a modern, az arena rock túlprodukáltságába beleunt hallgatóközönségnek szólt. Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a Fonotékában. A mai napra ismét valami különlegessel készültem. Egészen pontosan egy különleges nagylemez mellé jár néhány különleges történet is. A banda a korai időszakukban a kocsma tulajdonosokat megkérte, vegyék le az együttes hangerejét, hogy a közönség tudjon egymással beszélgetni, miközben az együttes játszik. Ez a fajta félrehúzódó magatartás szokatlan volt a rockzenében, ennek ellenére hamar sikeressé váltak világszerte. Több mint 120 millió lemezt adtak el. A ma bemutatásra kerülő nagy lemez a Brothers in Arms, a Dire Straits együttes 6. stúdióalbuma 1985-ből. Ez volt a legsikeresebb lemezük, világszerte 30 millió példányban kelt el, mind Amerikában, mind Angliában első lett a lemezlistákon. Egyike volt az első zenei albumoknak, amelyet digitálisan vettek fel és CD-n is forgalmaztak. A So Far Away maxia volt a világon az első maxi CD. A felvételek egy része a Montserrat, a másik részük a londoni Air stúdióban készült. Montserraton az éppen ott nyaraló Sting beszállt a Money for Nothing felvételeibe, amelyhez a híres vokális sort improvizálta a Don't Stand So Close to Me című Police szám címadó sorának dallamára. A szám kislemeze és az ahhoz készült videoklip a Music Television csatornát gúnyolta ki. Egy időben a híres dal mondata lett a csatorna szlagenje I Want My MTV, illetve ezzel a klippel indult az MTV Európában. A videóklipben szerepelt az első emelet nevű magyar zenekar is. A lemez második oldala 4 dal, egészen pontosan az El Salvadori nicaraguai gerilla háborúkra, illetve a Falklandi háborúra utalnak a szövegükben. A Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb albumának listáján a 351. helyre sorolta a Dire Straits 1985-ből származó legsikeresebb nagylemezét, a Brothers in Arms-t. A közel egy órában olyan remek felvételeket hallhatunk, mint a Money for Nothing, a Salt and Sun Swing, vagy éppenséggel a So Far Away. Én Günther Otto vagyok, mindenkinek jó szórakozást!

0: jazz az ébredéshez, soul a lustálkodáshoz, rock and roll a bőgéshez. Van-e felfonotéka?
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harang?

You know, it took me a long time to finally realize.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg! Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

tout cassé. Pour rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Amikor beborul az ég és a felhők a fejünk felett, takarják a napot és az eső lassan cseppeg.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell.

mondható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.